0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva.
1: Jodim FM. Klasne radio. Vdorohu.

0: reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: te pecsonáj.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva. Jodin FM.
1: Klasne radio. V dorohu.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. 92.2 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: van, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Bűnbánati istentisztelt közvetítés hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Margitics János, református lelkipásztor.
1: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Бірта Золтан та Кіш Вікторія. Сьогодні ви почуєте запис богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує пастор Берегівської реформатської церкви Маргітич Янош. Залишайтеся з нами.
2: Кегyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy megterítve áll előttünk most is az ige asztala. Köszönjük neked, hogy beléphetünk a te házadba, vagy akár távolról ebben a lelki közösségben, a Szentlélek Úristen által itt lehetünk. Annyi minden van, Urunk, bennünk, ami szavakká, gondolatokká, érzésekké formálódik. Van, amit körülhatárolni tudunk, van, amit nem is értünk. Engedd, Urunk, hogy így, ebben a formánkban hadd térjünk hozzád ma bűnbánattal. Hadd forduljunk feléd őszinte kíváncsisággal, nyitottsággal. Vezess be minket ebbe a csodába, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, hallgassuk meg az Úr igéjét Mózes 4. könyvéből, a 16. rész válogatott verseiből. Eképpen szól hozzánk az ige. Kórák, akit Jihár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, összefogott Dátánnal és Abirámmal, Eliáb fiaival, meg Ónnal, Pelet fiával, aki Rúben fia volt, és föllázadtak Mózes ellen, 250 emberrel, Izrael fiai közül, akik a közösség fejedelmei, a gyülekezet képviselői, közismert emberek voltak. Ezek egybe gyűltek Mózes és Áron ellen, és ezt mondták nekik: elegünk van belőletek, miért emelitek magatokat az Úr gyülekezete fölé, hiszen szent az egész közösség a maga egészében, és közöttünk van az Úr. Ekkor hívatta Mózes Dátánt és Abirámot, Eliáb fiait, de azok ezt mondták: nem megyünk. Nem elég, hogy elhoztál bennünket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj bennünket a pusztában, hanem még zsarnokoskodni is akarsz rajtunk. Bizony, nem tejjel és mézzel folyó földre hoztál bennünket, és nem adtál nekünk sem mezőt, sem szőlőt örökségül. Vajon ki akarod szúrni ezeknek az embereknek a szemét? Nem megyünk. Ekkor nagy haragra gerjedt Mózes, és ezt mondta az Úrnak: ne tekints áldozatukra, nem vettem el tőlük még egy szamarat sem, és egyikükkel sem tettem rosszat. Kóraknak pedig azt mondta Mózes: te és az egész csoportod legyetek holnap az Úr színe előtt. Te, ők és Áron, fogja mindenki a maga szenes serpenyőjét, és tegyetek rájuk füstölőszert. Azután járuljatok az Úr színe elé, ki-ki maga serpenyőjével, 250 serpenyővel. Te is, és Áron is a maga serpenyőjével. Fogta azért mindenki a maga szenes serpenyőjét, tüzet tett bele, arra pedig füstölőszert rakott. Azután odaálltak a kijelentés sátrának a bejáratához, Mózes meg Áron is. Kórak egybegyűjtötte ellenük az egész közösséget a kijelentés sátrának bejáratához. Ekkor megjelent az Úr dicsősége az egész közösségnek. Ekkor így beszélt Mózeshez és Áronhoz az Úr: váljatok külön ettől a közösségtől. Hadd semmisítsen meg őket egy pillanat alatt. Ekkor arcra borultak, és ezt mondták. Ó Isten, aki lelket adsz minden élőlénynek, miért haragszol az egész közösségre, holott csak egyetlen ember vétkezett? Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr. Mondd meg a közösségnek. Menjetek el Kórák, Dátán és Abirám hajlékának a környékéről. Mózes fölkelt és odament Dátánhoz és Abirámhoz. Vele mentek Izrael vénei is, így szólt a közösséghez. Távozzatok ezeknek a bűnös embereknek a sátraitól. Semmiüket se érintsétek, hogy el ne vesszetek az ő vétkeik miatt. El is mentek Kórák, Dátán és Abirám hajlékának a környékéről. Dátán és Abirám pedig kimentek és odaálltak sátraik bejáratához, feleségeikkel, fiaikkal és kicsin gyermekeikkel együtt. Akkor ezt mondta Mózes, ebből tudjátok, hogy az Úr küldött engem ezeknek a dolgoknak a véghezvitelére, és hogy nem magamtól cselekszem. Ha úgy halnak meg ezek, ahogy a többi ember szokott, és ha az lesz sorsuk, ami bárki mással megtörténhetne, akkor nem az Úr küldött engem. De ha az Úr valami rendkívüli dolgot visz véghez, és a föld megnyitja a száját, és elnyeli őket mindenükkel együtt, és elevenen szállnak le a holtak hazájába, akkor majd megtudjátok, hogy ezek az emberek semmibe vették az Urat. Alig mondta ki Mózes ezeket a szavakat, meghasadt alattuk a föld. Megnyitotta száját a föld, és elnyelte őket, házuk népével együtt, meg Kórak összes emberét, mindenükkel, amiük csak volt. Elevenen szálltak le a holtak hazájába mindenükkel együtt, és betemette őket a föld. Így vesztek ki a gyülekezetből. Egész Izrael pedig, amely körülöttük volt, kiáltozásukra elfutott, mert azt gondolták, még minket is elnyel a föld. Ezután tűz csapott ki az Úrtól, és megemésztette azt a 250 férfit, akik füstölőszerrel közeledtek hozzá. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az Úrházában, és szeretettel köszöntünk minden távolról kapcsolódó testvért. Hosszabb ige szakasz volt, és lehet, hogy nem is olyan könnyű erre figyelni, viszont ez a mai mózesi idézet, ez egy eléggé meghatározó szakasz a Szentírásból. Ez a név, mint a felkelők vezetőjének a neve Kórák, ez még ismerős is lehet, hogyha emlékszünk esetleg a Zsoltárokban, ez előbbi olvasmányainkból erre a névre. Ott Kórák fiainak az éneke jelenik meg. És ebből a szempontból is nagyon izgalmas, hogy akkor mi történik a szemünk előtt. Az idő szűke miatt néhány dolgot újbegyre kell szedni, hogy megérthessük, hogy hol vagyunk most. Nem is olyan régen a kémek, amikor visszatérnek az ígéret földjének a kémleléséből, akkor igencsak lesújtó véleményük van. Azt ők nem tudják elfoglalni. 12-ből 10 ezen a véleményen van. Nem is olyan régen ennek a történetnek előzményeként elkészül egy aranyborjú. Izrael legszentebb időszaka, legszentebb pillanata és a bálványimádás mélysége egyszerre. Óriási nyomorúság. Az ígéret földjére való belépésnek az elmaradása, a 40 év pusztai vándorlás nagyon sokakat igencsak elgondolkodtat. És Biblia magyarázók, ahogy ezt az esemény láncolatot végigveszik, azt vélik felfedezni, hogy a nép egy óriási reménytelenséggel találja szembe magát. Isten kihozta őket Egyiptomból, de az az út, amelyen az Urat kellett volna követni, újra és újra számukra leágazásokon keresztül, de el lett hagyva. És most nézik Mózest, meg Áront. Mit keresnek itt ezek mi ez a hatalmas nagy igyekezet, amivel Isten sátra, Isten jelenléte, Isten hangja ezt a két embert használja eszközként. És ebben az ige szakaszban, amit felolvastam, ez a kritika egybe is hangzik, hogy mi van veletek, ami olyan különlegessé tesz, ami kiemel benneteket, szent az egész nép. Ezt érzik, ezt tapasztalják, és igazából, hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, az összefüggésekből egyértelmű, úgy ebbe csomagolják bele azt, hogy most el kell valakin verni a port. És az egyik legérdekesebb dolog, és érdekességéből fakadóan rémisztő is, hogy ez egy csoport, akik mögött széles támogatottság van, hiszen itt 250 vezető ember is van emögött a csoport mögött, egy embert lát, egy Mózest, egy Áront. Viszont e fölött, a két ember fölött van valaki. Van valaki. És kedves testvéreim, ezen a bűnbánati héten mi ehhez a valakihez igyekszünk. Nyilván az ember érzékelésében nem egy megkerülhető a közvetítő. Ki elakad a másik személyébe, ez kikerülhetetlen. Van, akinek egyik szóhasználat, a másik személyiség a szimpatikusabb, és sorolhatnánk. De egy bűnbánati héten, pünkösd ünnepére készülve, ezt a történetet végigengedve magunkon, nekünk ahhoz a valakihez kellene oda találni, aki Mózest is, és Áront is az ő szolgálatába helyezte. Mert amikor az egyik legnagyobb ajándéka az Istennek elvesztődik a kezeink közül, az, hogy különbséget tudunk tenni dolgok között. Ez az Istennek az egyik legnagyobb ajándéka. Ezen keresztül történik a tudományos fejlődéstől a szeretetig, az egymáshoz való kapcsolódásig, szinte minden. Amikor ezt elveszítjük, akkor beáll egy olyan istentelen állapot, amiben csak egy embert, meg valami emberit fogok látni. A kórák vezette lázadás abban érhető, azt hiszem legigazább, legmélyebben tetten, hogy azt mondják, szent az egész nép, miért kellettek ti? És ebben a megfogalmazásban, bár belegondolva Mózesék helyzetébe, ez nekik is fájhatott, de ebben a megfogalmazásban az isteni rendelkezésre is jön egy nagyon kemény mondat. Mire ide nekünk az, akit ide tettél? És az emberi szemek elől

Nyilván látva az ige szakaszunknak a pusztítását, és azt, hogy Isten mennyire nem ad teret annak, hogy az ember, nem nagyon van rá jobb hasonlatom, de így méltatlanul beletaposson az ő általa elrendelt dolgokba. De kedves testvérek, ez maga a keserűség és a nyomorúság. Mert az Isten ellen lázadó ember így válik saját maga sorsának, életének a tönkretevőjévé. Van-e helye 2026-ban a mi életünkben a bűnbánatnak? Jelente valamit ez a hét reggel és este? Ad ez bármit ahhoz hozzá, hogy hogy élem én az életemet, hogy kapcsolódok az emberekhez, vagy tegyük fel a legfontosabb kérdést, hogy hogy vagyok az Istenemmel. Szeretett testvérek, bűnbánat nélkül, és ez bármennyire is emberinek hangzik, de mégis egy isteni ajándék, bűnbánat nélkül úgy felkeményedik az emberi szív. Olyan dőfös gondolatok kezdenek el úrrá lenni rajtunk, aminek a végét be se lehet határozni. A bűnbánat az valami olyasmi, ami az Istennek az ajándéka arra nézve, hogy józan maradhassak. Ezt a kifejezést általában az alkohol nélküli állapotra szoktuk használni, de a józanságot talán egy ilyen szélesebb összefüggésbe is ki lehetne nyitni. És meggyőződésem az, hogy a bűnbánat Isten legnagyobb ajándéka abban, hogy józanok maradhassunk. És van itt a Szentírásban egy nagyon távolra mutató, de azt gondolom mégis egy óriási nagy összefüggés. A Kórák által ugyancsak fenntartott, és abba belekapcsolódva az ő vérvonala, úgy tűnik, hogy itt vége szakad. De még az elején pár szóban megemlékeztünk róla, hogy nagyjából 11 Zsoltár felső címénél olvashatjuk Kórák fiainak az énekét. És ezek közül az egyik a 42. És ott van egy olyan gondolat megjelenítve, hogy jobb az Isten templomának küszöbén lenni, mint a bűnösök sátrába lakni. És ennek az öröksége, ennek a Zsoltárnak az öröksége egészen ide nyúlik vissza. Mert itt Kórák azt mondja ki, hogy nem kell a határ, nem kell a rendelkezés, nem kell az az ember, nem kell az a vezetés, nem kell nekünk ez a sok minden. Tűnjenek el a határok. Kórák fiai örökségül pedig ott állnak és őrzik a templom bejáratát. Értsük jól a küszöböt, hogy senki méltatlanul oda be ne lépjen. Számomra ez egy óriási üzenet arra nézvést, hogy ki a maga életében megkapja a lehetőséget Istentől, hogy döntsön ő mellette. És lehet a mi múltunkban, a mi emlékezetünkben sok minden, a mi népünk, a mi nemzetünk emlékezete által sok mindent felidézhetünk, amiben Istennel dacolva az ő különbségtételeit, az ő jelenlétét félretéve mondtuk azt, majd én. Vagy vállalva a küldetést, vállalva a szolgálatot, akár csak azáltal, hogy Isten szerint élek, Kórák vérvonalából sarjad Sámuel.

0: proféta. És ilyen formán, kedves testvérek, azt gondolom, hogy az Úr még magasabbra teszi előttünk annak az ajándékát, hogy meghív elcsendesedni, meghív arra, hogy ne tökéletes akarjak lenni, hanem az Úr szemében tiszta. És ehhez az egyik legcsodálatosabb ajándék a bűnbánat, ami megtörténhet így közösségben. És megtörténhet egyénileg is. Az Isten ítélete végül a nép életében ezt a lázadást nagyon erősen megítéli. Az a rugódozás, amivel az emberek a maguk csalódottságában, vagy mondjuk egy picit máshogy elveszettségük érzetében vannak, ezt az Isten újra rakja. És azt mondja, aki bűnbánattal borul elém, azt én megtartom. És kedves testvérek, ha ez az Ószövetségben meg tudott történni, akkor nekünk ma, most élő embereknek, akiknek Jézus Krisztus nem egy ismeretlen valaki, ez még inkább lehetséges. Mert Jézus Krisztus a mélybe száll mindnyájunkért. A halál rettenetes dolgait, mélységes fájdalmait magára veszi. És győzelmet arat az Atya örök rendelése alapján. És ma ehhez a győzelemhez közelíteni, azt gondolom, megüresített szívvel és Isten iránti alázattal lehet. És akik ide találnak, azoknak az életébe ragyogó üzenetté, örök vigasztalássá válik, hogy akik megfáradnak, nem lankadnak. És még hány és hány biztatását idehozhatjuk az ígének. Hát boruljunk a feltámadott Úr Jézus elé, és keressük a magunk életében azt, hogy hol akar látni bennünket az Úr. Hol akar bennünket használni az Isten. Amen. Olyan könnyű, Urunk, beleesni abba a nagyon csábító és nagyon haladónak tűnő gondolatba, hogy amit te rendeltél, amit te mutattál meg, attól van jobb. Mi egyen-egyenként ebben a magunk életében nap mint nap kihívunk magunk ellen irgalmad értesedezünk. Könyörülj rajtunk az Úr Jézus Krisztusban. Vezess ki bennünket a hamis mentségeinkből. Mutasd meg nekünk, Urunk, hogy életünk és szolgálatunk a templom küszöbétől, a személyes bizonyságtételekig, a szolgálat ezernyi formájáig, a te kezedben eszköz. És életünk és mindennapjaink a te rendelkezésed alapján értékké és hasznossá tudnak lenni mások számára és a te dicsőségedre. Így könyörgünk most minden testvérünkért, akik lázadásukban felkelve, veled perlekedve, ellened feszülve, önmagukat, embertársaikat, szorongatva élik mindennapjainkat. Urunk, imádkozunk azért a békéért, amit se ott, se a világban nem találunk. Újítsd meg értelmünket a te bölcs és szent igéd által, a feltámadott Úr Jézusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.
1: Tisztelt hallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal bűnbánat Isten tiszteletet közvetítettünk a beregszászi református templomból. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі була передача «Звістка». Ви почули трансляцію богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував пастор Берегівської реформатської церкви Маргітич Янош. Дякуємо за увагу!

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 20-án, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 20 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Ismét egy beregszászi járási katona halál hírét erősítették meg. Az 1985. február 8-án született Nagykopányi Iván Huszárt 2024. október 30-a óta eltűntként tartották nyilván. Mint kiderült, a katona harci feladat teljesítése közben vesztette életét a Donyecki területen, a Pokrovszki járásban található Novoszeligyivka település térségében, közölte a beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal.
3: Стало відомо про загибель військового мешканця Берегівського району. Підтверджено загибель Івана Гусара, 8 лютого 1985 року народження, мешканця села Велика Копаня Берегівського району, який вважався зниклим безвісти з 30 жовтня 2024 року. Він загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоселидівка Покровського району Донецької області. Про це інформує Берегівська районна військова адміністрація.
2: Kárpátalja fontos nemzetközi párbeszéd középpontjába került az oktatás, a nyelvhasználat és a kulturális identitás megőrzése kapcsán. Kijevben rendezték meg a stratégiai irányok a tankönyvkiadásban az őshonos népek és nemzeti kisebbségek nyelvein című nemzetközi fórumot, amelyen részt vettek Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának, az Ukrán Oktatásfejlesztési Intézetnek a képviselői, pedagógusok, módszertani szakemberek, tudósok és nemzeti közösségek képviselői is. Többek között a beregszászi Kossuth Lajos Líceum vezetősége is. A téma Kárpátalja számára különösen fontos, hiszen a régió a többnyelvűség, a kölcsönös tisztelet és a különböző kultúrák együttélésének térsége. Éppen ezért a nemzeti közösségekhez tartozó gyermekek minőségi oktatásának biztosítása továbbra is kiemelt feladat marad. A fórumon olyan korszerű tankönyvek fejlesztéséről volt szó, amelyek figyelembe veszik a gyermekek nyelvi és kulturális hátterét, megfelelnek a modern oktatási követelményeknek, ugyanakkor hozzájárulnak a nemzeti identitás megőrzéséhez is. Erről Juri Huzinec, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőhelyettese számolt be Facebook oldalán.
3: Закарпаття у центрі важливого міжнародного діалогу про освіту, мову та збереження культурної ідентичності. В Києві організували міжнародний форум «Стратегічні напрямки підручникотворення мовами корінних народів та національних меншин», до якого долучилися представники Міністерства освіти і науки України, Українського інституту розвитку освіти, педагоги, методисти, науковці та представники національних спільнот. Також були присутні керівництво Берегівського ліцею імені Лаюша Кошута. Для Закарпаття ця тема є надзвичайною. Звичайно, близькою та важливою. Наш регіон – це простір багатомовності, взаємоповаги та співжиття різних культур. Саме тому питання якісної освіти для дітей із національних спільнот завжди було і залишається одним із пріоритетів. Під час форуму говорили про створення сучасних підручників, які враховують мовний і культурний контекст дітей, відповідають новим освітнім підходам і водночас допомагають зберігти національну ідентичність. Про це повідомив на сторінці у Facebook Юрій Гузинець, заступник голови Закарпатської області. Власної військової адміністрації.
2: Újra megindult a közlekedés az Uzsok és Alsóverecke közötti hídon. A felújítást a tervezetnél hamarabb befejezték. Kárpátalján továbbra is folyamatosan zajlanak a közlekedési infrastruktúra szempontjából kiemelten fontos hidak karbantartási és helyreállítási munkálatai. A jelentős személy- és teherforgalom nagy terhelést jelent ezekre az objektumokra, ezért elengedhetetlen az időben elvégzett javítás és megfelelő fenntartás. Márciusban a T0710-es Uzsok Alsóverecke állami jelentőség úton található hidat műszaki állapota miatt ideiglenesen lezárták a forgalom elől. A sürgős felújítási munkálatok idejére a közlekedést kerülő útvonalon biztosították. A híd helyreállítását a tervezetnél jóval hamarabb sikerült befejezni. A javítást követő terhelési és műszaki vizsgálatok sikeresen lezárultak, így a járműforgalom ismét teljes körűen megindulhatott a hídon, közölte a Kárpátaljai megyei helyreállítási és infrastruktúra fejlesztési főosztály.
3: Через міст між селами Ужок та Нижні Ворота відновлено, ремонт завершено достроково. У Закарпатській області триває систематична робота з утримання та відновлення мостових споруд, які є важливою складовою транспортної інфраструктури регіону. Інтенсивний рух легкового та вантажного транспорту створює підвищене навантаження на такі об'єкти, що потребує своєчасного ремонту та належного утримання. Так, у березні через аварійний стан було тимчасово перекрито рух транспорту на автомобільній дорозі державного значення призначення Т-07-10 у ЖОК «Нижні ворота». На період проведення невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт рух транспорту було організовано альтернативним маршрутом. Ремонтно-відновлювальні роботи мосту було завершено зі значним випередженням термінів. Випробувальні заходи після ремонту успішно завершені, а рух автомобільного транспорту через міст повністю відновлено, інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
2: Új online szolgáltatást indított személyes kabinet néven az ukrán állami határőrszolgálat, amely lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy gyorsan ellenőrizzék, van-e ideiglenes korlátozás a külföldre utazásukra vonatkozóan. A felhasználók mostantól valós időben online kaphatnak információt anélkül, hogy személyesen kellene felkeresniük az illetékes hatóságokat. A szolgáltatás kizárólag azokra az ideiglenes korlátozásokra vonatkozik, amelyeket bíróság vagy a végrehajtói szolgálat rendelte el. Ilyen lehet például a gyermektartásdíj tartozás, aki nem fizetett bírság vagy más adósság, tudatta az ukrán állami határőrszolgálat. A határőrség hangsúlyozta, hogy a hadi állapot idején érvényes korlátozások nem jelennek meg a rendszerben. Ez elsősorban a 18 és 60 év közötti férfiakat, valamint azokat érinti, akikre az ukrán határátlépési szabályok külön rendelkezéseik vonatkoznak.
3: Державна прикордонна служба України запустила новий сервіс «Особистий кабінет», який дозволяє громадянам оперативно перевіряти наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон. Відтепер користувачі можуть отримати інформацію онлайн у режимі реального часу без необхідності звертатися до державних органів особисто. Сервіс стосується виключно тимчасових обмежень, накладених судом або органами виконавчої служби. Йдеться, зокрема, про заборгованість зі сплати аліментів, несплачені штрафи чи інші борги. Гові зобов'язання. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України. У ДПСУ наголошують, що обмеження, пов'язані з дією воєнного стану, у системі не відображаються. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років та осіб, на яких поширюються окремі положення правил перетину державного кордону громадянами України.
2: Minden év május 20-án ünnepeljük a méhek világnapját. Az ENSZ által 2017-ben létrehozott világnapot. A méhek nem csupán mézet termelő rovarok, ők a legfontosabb beporzók közé tartoznak, és a világ élelmiszer termelésének egyharmada függ tőlük. Az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének adatai szerint a méhek a virágos növények mintegy 80%-át porozzák be, beleértve a gyümölcsöket, zöldségeket, diófélléket, magvakat és az olaj előállítására használt növényeket is. A mezőgazdaságon túl a méhek kulcsszerepet játszanak az ökoszisztémák fenntartásában, elősegítik a biológiai sokféleséget és környezeti egészségi állapotunk fontos indikátorai. A méhek számának csökkenése olyan ökológiai problémákra hívja fel a figyelmet, mint a környezetszennyezés, a rovarirtók használata és az éghajlatváltozás. Az utóbbi évtizedekben világszerte csökken a méh populáció, melynek okai között szerepel az élőhelyek elvesztése, a vegyi szennyezések, betegségek és a klímaváltozás hatásai.
3: Щороку 20 травня у світі відзначають Всесвітній день бджіл – міжнародне свято, започатковане Організацією Об'єднаних Націй у 2017 році. Бджоли – це не лише комахи, які виробляють мед, а й одні з найважливіших запилювачів, від яких залежить третина світового виробництва продовольства. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, бджоли запилюють близько 80% квіткових рослин, зокрема фруктів, овочів, горіхів, насіння та культур, з яких виготовляють олію. Окрім сільського господарства, бджоли відіграють ключову роль у підтримці екосистеми, сприяють збереженню біорізноманіття та є важливими індикаторами стану довкілля. Зменшення кількості бджіл свідчить про такі екологічні проблеми, як забруднення навколишнього середовища, використання пестицидів та зміни клімату. На жаль, в останні десятиліття у світі спостерігається скорочення популяції бджіл. Серед основних причин – втрата природного середовища існування, хімічне забруднення, хвороби та наслідки кліматичних змін.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is már a tavaszias idő lesz jellemző térségünkre. A levegő hőmérséklete már a délelőtti órákban 22 fok körül alakul.
3: У найближчі години пануватиме по-справжньому весняна погода. Температура повітря вже у першій половині дня становитиме близько 22 градусів тепла.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya, radioszlukacsám, továsolj, váhe novede sportu. Hivatalos az Arsenal Anglia bajnoka. Az angol Premier League 37. fordulójának mérkőzésén a Bournemouth otthon fogadta Manchester City-t. Pep Guardiola együttesének kizárólag a győzelem lett volna elfogadható ahhoz, hogy életbe tartsák bajnoki reményeiket. Nem így történt. Ez az ágyusok első bajnoki címe az elmúlt 22 évben, a legendás Arsène Wenger irányította 2003-2004-es szezon óta. Három egymást követő ezüstérmes idény után Mikel Arteta csapata végre megszerezte az áhított aranyérmet. Az újdonsült bajnokok előtt ráadásul itt a lehetőség a bajnoki duplázásra is, mivel május 30-án a londoniak a Paris Saint-Germain ellen lépnek pályára a bajnokok ligája döntőjében. Официально Арсенал чемпион Англии. Борнмут зупинив Манчестер Сіті. У матчі 37-му туру англійської прем'єр-ліги Борнмут вдома приймав Манчестер Сіті. Підопічним Пепа Гвардіоли була потрібна виключно перемога, щоб зберегти шанси на титул. Але цього не сталося. Це перше чемпіонство канонірів за останні 22 роки з часів легендарного сезону 2003-2004 під керівництвом Арсена Венгера. Після трьох поспіль срібних сезонів команда Мікеля Артети нарешті здобуває омріяне золото. Попереду у новоспечених чемпіонів є шанс оформити золотий дубль. 30 травня лондонці зіграють у фіналі Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен. Ma este a törökországi Besiktás Parkad otthont a labdarúgó Európa Liga döntőinek, amelyben a Freiburg és az Aston Villa küzd meg egymással. Mindkét együttes számára óriási a tét, hiszen a sorozat történetében most először találkoznak egymással a felek. A Freiburg valóságos klub történelmet írt azzal, hogy az elődöntőbe a portugál Brágát búcsúztatva bejutott élete legelső európai kupa döntőibe. A túloldalon a birminghami Aston Villa szintén hosszú átkot tört meg. Az angol csapat az 1982-es Beck győzelme óta először jutott el egy nagy UEFA torna fináliáig. A gárda spanyol vezetőedzője az Európa Liga abszolút specialistájának számító Unai Emery már a 6. Európa Liga döntőjére készül, és korábbi 4 siker után most az angolokkal is felérne a kontinens csúcsára. A mintegy 40 ezer néző befogadására alkalmas isztambuli stadionban garantált a feszült hangulat, ahol az is eldől, hogy a németek újoncként emelhetik-e a magasba a serleget, vagy Emery zsenialitása hoz újabb európai dicsőséget a birminghamieknek. Сьогодні на стадіоні Бешикташ Парк в Туреччині відбудеться фінал Ліги Європи, в якому за головний трофей змагатимуться Фрайбург та Астон Вілла. Фрайбург написав справжню історію клубу. Здолавши у півфіналі португальську Брагу, німецька команда вперше у своїй історії пробилась до фіналу Єврокубка. З іншого боку, Астон Вілла також вперше з моменту своєї перемоги в Кубку європейських чемпіонів 1982 року вийшла до фіналу великого турніру. Іспанський наставник команди Унай Емері, якого вважають спеціалістом з Ліги Європи, готує це вже до свого 6-го фіналу. Після 4 попередніх тріумфів тепер він прагне підкорити європейську вершину разом із англійцями. На стамбульському стадіоні, що вміщує близько 40 тисяч глядачів, гарантована напружена атмосфера. Саме там визначиться, чи зможуть німці в статусі дебютантів підняти кубок над головою, чи геніальність Емері принесе нову європейську славу бірмінгенцям. A футбол-szurkolók élesen bírálták a 2026-os labdarúgó világbajnoki döntő történetének első félidei show műsorát, amely sokan a Super Bowl másolatának neveznek. A fő kifogása az idő. A szabályok szerint a szünet legfeljebb 15 perc lehet, ám a FIFA már korábban is túlépte ezt. A 2024-es Copa America döntőjében Shakira fellépése miatt a pihenő 25 percre nyúlt, amit az edzők is kritizáltak. További felháborodást váltottak ki a rekordmagas jegyárak. A FIFA történelmi pillanatnak nevezi a showt, amelyet a Global Citizen Education Fund támogat, és amely 100 millió dollár szeretne gyűjteni a világ gyermekeinek megsegítésére. Футбольні фанати розкритикували вперше в історії шоу в перерві фіналу чемпіонату світу, назвавши його копією Суперболу. Головне зауваження – час. За правилами перерва має тривати 15 хвилин, однак FIFA вже порушувала регламент. У фіналі Кубка Америки 2024 шоу Шакіри розтягнуло паузу до 25 хвилин, що викликало критику тренерів. Додаткове обурення спричинили рекордні ціни на квитки. FIFA називає шоу історичним моментом, а захід відбувається за підтримки Global Citizen Education Fund, який планує зібрати 100 мільйонів доларів на допомогу дітям. Спортхіреньки талотек, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки талотек.
5: külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi. Tartsanak velünk!
6: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою.
7: május 20-a, 10 után 16 perccel. Köszöntjük a rádióhallgatókat, az FM 92.1-en a különkedés.
8: Sziasztok! És köszöntök mindenkit, téged is, Zoltán. Ti is nekem nagyon hiányoztatok.
7: Hát, hölgyeim és uraim, nagyon izgalmas napnak nézünk elébe. Több témával, izgalmas dolgokkal várunk benneteket, de egy kis gondolatébesztővel kezdjük a beszélgetést. Éppen a generációk közötti különbségekről beszélgettünk, és a Györgyi megjegyezte, hogy hát én mindig Viberen, mindig kép videóhívással hívom fel őt, amikor valami mondandó valami, és hát ilyet ő nem szokott meg, mert az ő generációjában ilyennel ritkán találkozik, csak a mamája meg a
8: nem tudom ki. És Zoltán, a nagymama is Zoltán szokott hívni videóhívásba. Igen, most megpróbáltuk összeszedni a generációink közötti különbséget. Biztos Zoltánnak nehéz elfogadni, hogy van egy...
7: Azóta kicsit tikkelek, és kicsit vannak lelki problémám.
8: Nem egy generációhoz tartozunk, és én rávilágítottam arra, hogy hát tulajdonképpen az ő hívási szokásai is arról tanúskodnak, hogy két különböző generáció tagjai vagyunk.
7: Igen, ugye a livestreamen is látható a műsor, és azon is gondolkoztunk, vajon a hallgatóink, akik egyébként több generációt érintenek, vajon mennyien nézik idős 60 plusz felettiek, mennyien nézik a műsort a digitális világ csodaeszközeivel, és ugye hát meghökkentő, mert ugye azt mondják a statisztikák meg a számadatok, hogy a 60 pluszos korosztályban terjed a leginkább, növekszik az internet felhasználásnak az ideje, és most is egy másfél, három órás képernyő idővel vannak átlagosan a 60 pluszos hallgatónézők.
8: Igen, viszont vannak olyan kutatások, amik azt is mondják, hogy akár 5-6 órás is lehet ez a képernyő idő, mert hogy ők tulajdonképpen...
7: A TV, itt a kérdés.
8: Igen, és hogy ide nem csak ugye maga a használat, hanem a TV, a számítógép, az okostelefon, a tablet, és ugye leginkább ők kapcsolattartásra használják ugye ezeket a lehetőségeket, videóhívásokra, ugye mikor a nagy hív, és akkor ott vagy, na mutasd a pofikádat. Na szóval ők is ugye általában kapcsolattartásra, meg hát ugye sorozatok, különböző videóknak a görgetés, és emellett azért azt mondják a kutatók, hogy ennek van még jó hatása is, mert hogy nem olyan nagy a lehetőség arra, hogy az idősebb korosztály elszigetelődjön, és elmagányosodjon.
7: Ugye, de rengeteg generációról hallottunk már, ha megnézzük a legelső generációt, amit már azért vizsgálunk, és nagyjából ismerünk, és az 1901 és 27 között születtek, ez a Rites generáció, hát ugye minden generációra jellemző leírásokkal találkozunk, hát rájuk mondták azt, hogy nehezen fogadják el a változást, és visszafogottabbak, és nagyon fontos gondot, a munka az az első az életükben. Ez az 1927-ben születtekig érvényes, a következő generációt pedig a csendes generációnak hívják, ez 1928-tól 1945-ig, hát ők a nagyszüleink feltehetőleg.
8: Így van, hát ők azok, akik nem igazán kedvelik a konfliktust, inkább elkerülik őket, ritkán beszélnek nyíltan, és sokkal nehezebben viselik a változásokat.
7: Ja, baby boomer generációról sokat hallottunk, 1946 és 64 között születtek, sokat dolgozik, óvatos az új technológiával, vajon miért? És szereti a bevált utakat, ez a baby boomer generáció 46-64 között.
8: Így van, és jön az X generáció. Gyakran ők a szkeptikusok, nehéz egyensúlyt tudnak tartani az élet és a munka között. Ők azok, akik 1965 és 1980 között születtek.
7: A millennium 1981 és 96 között, ez vagyok én, a nagy tapsot, köszönöm, könnyebben stresszel.
8: A videóhívásmesterek.
7: Gyakran megerősítést, igen, gyakran keres megerősítést, anyagi bizonytalanságot érezhet.
8: És könnyebben stresszel.
7: Igen.
8: nem tűnsz könnyebben stresszelőnek.
7: Tényleg?
8: Nem.
7: Pedig akkor valami. Viszont ez vagy a következő, vagy te a Z generáció. Igen. Ugye most a Gyögyi 19 éves, 97 és 2012 között. 97 és 2012. Rövidebb figyelem. Gyakran összehasonlítja magát másokkal.
8: Igen?
7: Nehezebb a közvetlen kommunikáció a másokkal. Hát szerintem abszolút igaz.
8: A kommunikációnk nem is döcög. Még csak nem is döcög. Ott döcög, mikor mondom is. Szerintem most, ha hallgatok, rájátok, hogy mennyire fájtalom, mikor valaki felhív engem videó. Én alapból nem szeretem a telefonálást. És most már kezdek rájönni, hogy ez a generációnknak amúgy is egy olyan hát triggerpontja, hogyha most már élhetek ilyen hogy, új felszóval.
7: Még egyszer?
8: Hát ez is egy generációs különbség.
7: Direkt készült, rákeresett az elébb a Google-on.
8: De nekem még nem szükséges, én ismerem még ezeket a szavakat. Úgyhogy
7: én igen, keresek ez, most éppen rá felege.
8: Semmi baj, elnézzük neked. És úgyhogy úgy tudom, hogy az én generációm nem szereti alapból sem a telefonhívást, és a videóhívástól pedig a világ másik végére tudna szaladni. De hát...
7: Először kicsit sértésre vettem, amikor azt mondta, hogy nem szeretem, amikor videóhívással hívja valakit. Aztán másik mondta, én azt sem szeretem, ha valaki hív egyáltalán, de akkor viszont helyre tettem lelki világomat, hogy igazából nem velem van a baj. Nagyon. Csak egy kicsit.
8: Igen, és hát amúgy azt mondják, hogy elvileg azt mondják, hogy a mi generációnknak a figyelme az kb. Kevesebb, mint az a legenda az a bizonyos aranyhalról és a hosszantartó figyelméről, úgyhogy mi sokkal kevesebb ideig tudunk figyelni, de van benne valami.
7: A következő generáció az alfa generáció, ez már nem a Györgyi generáció. 2013 és 2025 minden gyermekem alfa generációs. A technológia már teljesen rájlik a képernyő világában nőnek fel, és a szokás azonban gyakran korlátozza a személyes kapcsolataikat, ez azért látszik a gyerekeknek a világán, és ami fontos, hogy türelmetlenség gyakori jelenség az életükben, és sorolhatnánk az ilyen csupa pozitív dolgot.
8: Igen, és őket követik.
7: Kevés személyes kapcsolat, ez fontos.
8: Igen, és őket fogják követni elvileg, nem tudom pontosan, a béta, azt hiszem a béta generáció, mert hogy a görög ABC-nél szeretnének maradni a kutatók, hát izgalmas, mert hogy néhány éven belül meg fogjuk tudni, hogy milyenek is majd a béta generációknak a tagja, akik ugye 2025 után születnek, ők lesznek azok. De hát ami örök a generációk közötti vélemény szerint, minden generáció úgy gondolja, hogy a fiatalok furcsák, az eddig régen jobbak voltak, és mindenkinek bezzeg az én időmben mondata, az még mindig megmarad minden generációban szerintem.
7: Ami érdekesség igazából a generációkutatók szerint, ami legjobban kiukad, az, hogy akár 5 generáció is dolgozhat egy munkahelyen, és mindenki máshogy kommunikál, más tart fontosnak, másképpen áll a munkához, és más szegmensében tud igazán produktummal rendelkezni. Na ez az igazi munkahely, amikor több generáció, ilyen értelemben, mivel több generáció dolgozik egy munkahelyen.
8: Hát igen, meg azt is mondják, hogy a baby boomerek szeretnek még telefonálni, a millenniálisok szeretnek videóhívásban telefonálni.
7: Ez most nekem szólt, igen.
8: És a Z-generáció pedig általában már hangüzenetet küld, de például Zoltán, te szeretsz hangüzenetet küldeni.
7: Igen.
8: Szerintem még a fiatalságodat ezt még alátámasztja, úgyhogy szerintem nem kell ezzel, nem tudom, elcsodálkozni, hogy most másik generációhoz tartozunk.
7: Egyébként érdekessége pont az én generáció, hogy mi abban nőttünk fel, és ebben nagy igazságban, hogy ne ülj közel a tévéhez. Ezt a mondatot nagyon sokszor hallottuk, bár nekünk nem volt sok tévénézésünk, majd felnőttként napi 9 órát nézi a képernyőt. Ez ilyen sajátos generáció. Illetve fontos megjegyeznünk, hogy a Z generáció stressznek érzi a hívást.
8: De ez konkrétan tényleg stressz.
7: Érdekes.
8: De olyan nagyon fura ez az érzés, hogy hívnak telefonon, és ugye szerintem ez a halogatás, vagy az időt ad... Én azt olvastam, hogy nagyon sokszor most már teljesen mindegy, hogy melyik generációba tartozunk. Nagyon gyakran ugye rengeteg meg nem válaszolatlan üzenetünk van Messengerrel, és látjuk ezeket az üzeneteket. Elvileg elérhetők vagyunk, de egyszerűen nem válaszolunk rájuk. És elvileg ez azért vannak kutatók szerint, mert hogy annyira elérhetők vagyunk a nap minden egyes másodpercében
7: online
8: igen, bármikor megcsörelhet a telefonunk, akár interneten keresztül, akár mobilhálózaton keresztül, hogy egyszerűen már nem tudjuk ezeket a... hogy ennyire elérhetők vagyunk feldolgozni, és inkább már nem válaszolunk, és például a videóhívás is van, hogy inkább el akarod halogatni, de legyek már megint elérhető még mindig, hogy valószínűleg
7: jó, vettem, megijedem, hogy mától csak videóhívással
8: én
7: fogom.
8: Én gondoltam, fogom hogy én ezt szépen ezt elértem magamnak.
7: Generációs árkot áthidalni.
8: Igen, hát meglátjuk, hogy hányszor fogom felvedni, és hogy Zoltán, nem érek rá.
7: Köszönöm. Igen. No, aztán fontos megjegyeznünk, hogy mai műsorban is több témával meghívott vendégekkel szeretnénk kedveskedni a számotokra. Perceken belül dr. Zsupán József bőr és nemi beteg gondozó szakorvos érkezik majd hozzánk, és kimondottan az anyajegyek, a különböző hiányanyag elváltozások, illetve bőrbetegségeknek a témáját járjuk majd körbe. Szó lesz a szűrésről és azoknak a fontosságáról, és azok folyamatos kontrollálásáról. Illetve szeretnénk ez alkalommal az Együtt Sáros Oroszért civil szervezetet bemutatni, illetve már korábban is hallhattatok ilyen jellegű megmozdulásokat, ahol közösségeknek a mozgató rugóit hívjuk be stúdiunkhoz. Mátyás Bihari Beáta, illetve Gáti Gyöngy érkezik majd stúdiunk kerekasztalához.
8: Szörnyisnyi hajszínásai peredácsi, dr. Jászép Zsupán, lékár dermatovederoldok, te Gyöngyi Gáti, holová hromáckai organizáci rázom za Orosijevo, i Mátyás Bihari Beáta, prestavnice hromáckai organizáci.
7: Fontos mennyezmény 10 óra 25 perckor, hogy ma egyébként Antal István zenei szerkesztünk ünnepi születésnapját, az éteren keresztül engedjétek meg, köszöntsük őt nagy-nagy szeretettel, István Pityu, nagyon örülök, hogy vagy nekünk is, Isten áldjon meg sok-sok éven keresztül, bár te egy másik generáció vagy, de egy másik műsorban kivesézzük.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: Köszöntjük a rádió hallgatókat, 10 óra 37 perc van az FM 92.1-en, ez a szerdai különkedés műsor. Köszöntjük azokat, akik ma hallgatnak bennünket és néznek is bennünket. 0957-0907-0907-es SMS Viber számunk aktív. Ide várunk technikai közérdekű információkat. Határon vagytok, írjátok meg, illetve hogyha balesettel találkoztak, az is örömmel vesszük a műsorunk idejelet. És akik live színen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
2: Itt van velünk dr. Zsupán József, bőr és nemi beteg gondozó szakorvos. Szövetnyiznámú stúdió, dr. Jászép Zsupán, Liker Dermatov Venerala. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívásokat, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Mindig örömmel jövök önökhez.
1: Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. A melanóma elleni küzdelem és a bőrrák tudatosság hónapja a májusi hónap, így aztán ebben a beszélgetésben kicsit a melanóma betegség, melanóma fogalmával foglalkoznánk. Első körben mit is jelent ez a kifejezés?
3: A melanóma az természetesen az egy onkológiai kifejezés, ami konkrétan a festék sejteknek a rossz indulatú burjánzását jelenti. A festék sejtek ezek a melanociták, amik a bőrfestéket termelik, konkrétan a barna bőrfestéket, a melanint, ami fele a bőrszínünké. Mondjuk azért is, hogyha kimegyünk és lefog minket a nap, ez a melanin okozza. Na, hogyha a festék sejtek sajnos rosszul működnek, akkor atipikussá válhatnak a sejtek. Az azt jelenti, hogy DNS szinten megváltoznak, és normál esetben vagy elhalnak, vagy a szervezet kijavítja őket, de ebben az esetben sajnos rákos sejtek keletkeznek, amik fejlődnek, ahogy szélességben, ugyanúgy mélységben is. És sajnos ez okozza a melanómát. Ami főleg anyaegyekkel szoktak átváltozni, tehát amik már eleve ugye egy festett új képződmények, nem mondjuk őket daganatoknak, mert az anyajegy az nem rossz indulatú, de új képződménynek mondjuk. Főleg a daganat, az anyajegyek szoktak átváltozni, vagy ha úgy mondjuk, akkor atipizálódni, de megjelenhet teljesen új képződmény is melanómaként, sőt, néha vannak még szintelen melanómák, vagy akromatikus melanómák is, ami nem teljesen barna, hanem kicsit világos, kicsi sötétebb a bőrnél, de világosabb az anyajegynél. Tehát ilyen rózsaszín, esetleg lehet egy kicsit ilyen vörösesebb színezéke is.
2: Miért tartják a bőrrákoknak az egyik legveszélyesebb formájának? Milyen tünetei vannak?
3: Azért tartják a legveszélyesebb, legalábbis az egyik legveszélyesebbnek, mert hihetetlenül agresszív, és nagyon gyorsan fejlődik. Tehát nagyon diagnosztizálni viszonylag könnyű, felismerni, de viszont ha nem fordulunk időben szakemberhez, akkor sajnos nagyon hamar képez áttéteket. Ezért tényleg az egyik legveszélyesebbnek tartják, sőt, elég gyakori is. Amikor jöttem ide, picit utána néztem, és ha jól emlékszem, talán a 8. leggyakoribb melanóma, pedig még a bőrrákoknál sem ez a leggyakoribb, az a lióma sokkal gyakoribb. De pont ezért veszélyes, mert gyorsan keletkezik, és nagyon gyorsan fejlődik. Ha a tünetekről beszélünk, felismerése még akár otthon is megy, ezért az a diagnosztika első lése, tehát a tünetfelismerés első része otthon folytatódik. Mire kell figyelni főleg? Hát először is színváltozás. Többszínű lehet az az anyajegy. Általában az anyajegyek homogének egyszínűek, hirtelen, hogyha látjuk, hogy az anya egy többszínűség, sötét, barna, fekete, világosabb, akkor gyanút lehet fogni. Az átlagos anyaegynek a szélei szabályosak, körkörösek, stb. A melanómának a szélei általában szabálytalanabbak, tehát ilyen tépet szélű lehet, akkor már megint gyanút kell fognunk, mert elképzelhető, hogy rossz indulattal van, a rossz indulatú daganattal van dolgunk. Lehet sebesedés, lehet fekélyesedés néha a felületén, néha azért, mert mondjuk mi magunk okozzuk, beakad valamiba, stb., de néha megjelenhet saját magától is. Erre is oda kell figyelni. Oda kell figyelni arra, hogy a növekedés nem arányosan folyik az emberi test növekedésével. Tehát, hogyha hirtelen maga az anyajegy elkezd növekedni, ez is lehet ok arra, hogy gondoljuk, hogy nem biztos, hogy minden rendben van. főleg ezekről a tünetekről lehet felismerni, hogyha valami ilyesmit esetleg látnak, észlelnek, akkor természetesen mindenféleképpen ajánlatos szakemberhez fordulni, hogy utána már pontosabb vizsgálatokat tudjunk végezni.
1: Rizikófaktorok?
3: Rizikófaktorok. Nagyon jó kérdés, tehát. Rizikófaktorok, osszuk el két részre, tehát vannak endogén, beszéljünk egyszerűbben, vannak külső, és vannak belső rizikófaktorok. Tehát belső rizikófaktor mi lehet a melanoma keletkezésénél? Először is a sok anyajegy. Hogyha valakinek sok anyajegye van, eleve esélyes, hogy lesz, vagy lehetséges, hogy melanoma keletkezik. Második nagy rizikófaktor a genetika. Hogyha a családban valakinek volt melanoma, vagy egyáltalán bármilyen onkológiai betegség, sajnos az esélyek megint csak növekeznek. Méghozzá nem okvetlenül, hangsúlyoznám még egyszer, nem okvetlenül, csak melanomáról van szó, hanem bármilyen daganatos betegségről. Sőt, hogyha a szervezetünk gyengébb, tehát vagy van valami immunrendszeri betegségünk, vagy pont egy erős, vagy egy nagyon nehéz betegséget vészelünk át, akkor is sokkal nagyobb az esélye, hogy ez a fajta onkológiai probléma felmerülhet nálunk. A külsőknél, a külső tényezőknél, hát én egyet emelnék ki, bár azért van több is, de a legfontosabb az egyértelműen ez az UV-sugárzás. Tehát az elős napfény. Ha erős napfény ér minket, akkor sajnos védenünk kell ezeket az anyajegyeket, mert ha nem, akkor ezek a melanociták elkezdik termelni a melanint, de ezáltal, mivel meg vannak terhelve, sajnos sokkal könnyebben átújulhatnak a tipikussá, tehát sokkal könnyebben jöhet a rákos változás, és ezáltal megváltozhat az anyajegy jó indulatiból, rossz indulatúvá. A másik, amit még külső tényezőnek lehet mondani, hát ez természetesen a felületi traumák. Az imént már egy pár szó volt erről, hogy megsértjük, beakasztjuk, ha olyan helyeken vannak mondjuk, ahol használunk övet, nyaklánc, fülbevaló, mit tudom én, deréknél, akár alsónadrág gumi, vagy mondjuk a cipő zokninál, tehát olyan helyeken, ahol felsérthetjük, a mechanikus sérelem is lehet. Megint csak oda kell figyelni, hogy a melanoma leggyakrabban a napérintett területeken szokott megjelenni, tehát a nyitott területeken. Arc, nyak, kar, nyáron mondjuk láb, de természetesen bármely területen megjelenhet, sőt, van olyan, hogy mondjuk fejbőrön megjelenik, nagyon nehéz diagnosztizálni, vagy akár megjelenhet még nyálkahártyákon is, tehát nagyon ritkán szájban, orrüregben, de sőt, sajnos van, hogy vagina, vagy esetleg végbélbe is előfordulhat. Tehát, mint mondtam, elég alattomos kis dolog, és elég nehéz így megfékezni, és főleg az ilyen daganatokat nehéz megtalálni, mert senki nem gondol egy melanomára, mondjuk egy orrüregben. Úgyhogy ez még amit tudnék erről mondani.
2: A napozás mellett mekkora szerepe van még a szoláriumnak?
3: Sajnos hatalmas szerepe van a szoláriumnak, mert szolárium ugyanaz a napfény, csak általában egy picit felerősített, és plusz nagyon-nagyon számít még, hogy mennyire jó ez a szolárium, ahova járunk, mivel hogyha rendszeresen vannak cserélve ezek a fénydiódák, sajnos nem tudom a szakkifejezésüket, akkor általában veszélytelen, hogyha betartjuk az időkorlátokat. Tehát még egy vadi júj és nagyon jó fénydiódánás ajánlatos fél órát ott feküdni, tehát 2-3 perceket, ha betartunk, azt mondom, hogy akkor viszonylag veszélytelen, de sajnos nem ezt mutatja a gyakorlat. Úgyhogy én, mint bőrgyógyász, elnézést kérek minden kozmetikai szalontól és szolárium tulajdonostól, de nem ajánlom az embereknek, hogy ilyesmit használjanak.
1: Diagnosztika egy fontos kérdés. Ugye beszéltünk, hogy hol helyezkednek el, és azért a következő kérdés még a kezelés, ez a két fontos része van.
3: Igen, tehát a diagnosztika, mint mondtuk, otthon kezdődik, önmegvizsgálás, akár évente egyszer, fél évente egyszer, fürdőszobába, egy jó zuhanyzás után, ezekről, amit beszéltünk, ezeket végignézni saját magunkon, megjelente újak, nem nagyobbodik a régi, stb. Tehát amiről beszéltünk, a tünetekről. A többi diagnosztikai része, ez természetesen már a kórházban folyik, tehát mindenféleképpen ajánlom szakemberhez fordulni, ami nem csak bőrgyógyász, sőt, mi csak az első, úgymond az első láncem vagyunk a diagnosztikába, hogyha mi is gyanút fogunk, akkor utaljuk tovább onkológusokhoz. Nálunk különben két nagyon jó tapasztalt onkológusunk van, mind dr. Kovács Karolina, mind dr. Kondrics Iván, nagyon jó szakemberek, úgyhogy ebben is tudnak segíteni, és hogyha ott is bebizonyosodik, hogy a gyanunk alapos, akkor jön a következő szint, amikor küldjük tovább, ahon van például dermatoszkóp. Dermatoszkóp az egy olyan mikroszkópként kell elképzelni, van ebből kézi változat és van digitális változat, ami jóformán már sejtszinten meg tudjuk állapítani, hogy tényleg itten van a tipikus átfejlődés, de az utolsó, úgy mondanám, hogy a végleges diagnosztikai kritérium az természetesen a biopszia. De általában a biopsziát azt már arról a szövetből veszük, amit eltávolítottunk.
1: Egy olyan kérdés van, amelyikben érdekes barátom hozta fel a figyelmet, hogy minden évben egyszer a három gyerekével és az egész családdal elmegy egy bőrgyógyászra, és minden ilyen jellegű anyját átvizsgáltat a testén. Ez hasznos? Ez valóban?
3: Ez nem, hogy hasznos, hanem ez egy nagyon bölcs hozzáállás. Ezt, hogyha nem is kérdek meg, még akkor is ajánlottam volna, mert évente egyszer nagyon-nagyon ajánlatos átnézni a test minden felületét, és nagyon jó, hogy elviszi a gyerekeket, akár egy gyerekorvoshoz is, vagy akár még egy családi orvoshoz is, mert ha gyanút fog, akkor a kolléga biztos, hogy tovább fogja intézni, tovább fogja küldeni ezeket pontosabb kivizsgálásokra, és igen, sajnos az anyajegyek, mert megint csak, mint mondtam, nem okvetlenül anyajegyekből lehet a melanóma, de főleg anyajegyekből szokott átváltozni. Az anyajegyek megjelenhetnek életünk egész folyamán. Természetesen főleg fiatal korba, meg idősebb korba, amikor már jönnek az úgymond idős foltok, de egész életünkben jelenhetnek meg, és hogy ez most annyi egy vagy nem, nem mindig lehet otthon megállapítani. Úgyhogy ez a barát szerintem nagyon bölcsen teszi.
2: És mi a helyzet az ön által említett láthatatlan helyekkel? Hogy lehet ekkor diagnosztizálni, vagy hogy lehet őket időben észrevenni?
3: Nagyon jó kérdést. Jóformán sehogy. Tehát csak ha nagy szerencség van, vagy ha mondjuk pont a beteg végez, mondjuk, mit tudom én, végbélről beszélünk, akkor egy végbéltükrözés alatt észrevehető. Vagy esetleg a hölgyekről, ha beszélünk, ugyanez a vaginális, ha nőgyógyászati vizsgálat alatt észre lehet venni. Orrfülgégészek nagyon fontos, hogy figyeljenek oda, hogy látnak-e valami ilyesfajta elváltozásokat. De az a helyzet, hogy konkrétan pont ilyen helyeken nem keresünk melanómákat, úgyhogy itt elég nagy a szerencsefaktor, elég nagy része van hozzá. És mondjuk még a diagnosztikánál, ha tartunk, még elég fontos tényező, hogy milyen színű a bőr. Főleg a melanómák, főleg első-második bőrtípusú embereknél szoktak megjelenni, tehát világoskan kékszemű, zöldszemű, szeplős, vöröshajú emberek, tehát akinek világos bőre van. Minél sötétebb a bőr, annál ritkább a megjelenés lehetősége, de még az afrikai embereknél is van melanóma. És nekik az a rossz, hogy nekik viszont pokoli nehéz diagnosztizálni.
1: Beszéltünk a kilátások, egy nagyon érdekes kérdéskör, hát ijeszgetni talán a legizgalmasabb, de másképpen nem indulnak az emberek
3: vizsgálat. Hát vizsgálat. A kilátások. Igen. Tehát elég sok meghatározás, a klasszifikációja van a melanómáknak, úgyhogy erre nem szeretnék belemenni, megpróbálom ezt röviden. Minél korábban felfedezzük, annál jobb az esély. Tehát, hogyha a korai stádiumban felfedezünk egy melanómát, amik mondjuk esetleg maximum 1 mm vastagságú, akkor a túlélési esélyek, az 5 éves túlélési esély akár 99% is lehet. De hogyha ez már negyedik stádium, vagy ahogy Magyarországon mondjuk, ott nincs negyedik, ott a harmadik stádiumnak van 4 alstádium, oké, nem menjünk ebbe bele, mert hosszú. Tehát, hogyha későbbi stádiumok, ennek az esélye esik, és a negyedik stádiumnál az 5 éves túlélési arány, hát 30-32% a legjobb esetben. És mivel mondtam, hogy elég agresszív, nagyon gyorsan fejlődik, kulcsfontosságú. Élet-halál kérdése minél hamarabb felfedezni.
2: Beszéljünk még egy picit a megelőzésről. A szűrővizsgálatok mellett mit tudunk mi tenni, hogy ne legyen ilyen betegségünk?
3: Főleg önök kedves hallgatók tudnak ezért sokat tenni, hogy ez ne is keletkezzen. Mit lehet ilyenkor tenni? Első természetesen védjük a bőrünket. Mindenféleképpen. Tehát, hogyha lehet, öltözzünk fel, még napsütésbe is vegyünk fel, védjük a nyitott területeket. Nyitott, amit nem tudunk védeni, okvetlenül használjunk naptejeket. Méghozzá én azt ajánlanám, hogy az erős faktorálist ajánlanám, tehát legalább 30, de hogyha lehet, akkor ez a gyerekvédő. 40-50, főleg az érzékeny bőrűeknek, főleg a kritikus időpontban. Tehát a kritikus időpont, arról már beszéltünk jó néhányszor, amikor a naplégésről beszéltünk, ez korábban 10 és 2 óra között van, én most azért az időt inkább 10 és 4 óráig kihúznám, mert sajnos az ózonréteg most nem olyan jó, mint volt. Úgyhogy ezekben az időkben főleg oda kell figyelni, hogy védjük a testünket, védjük magunkat. Úgyhogy ezeket a területeket mindenféleképpen le kéne védeni. Otthon, amiről beszéltünk, rendszeresen átnézni. Kezd előbb saját magunknak. Minket, szeretteinket, gyerekeket. Vannak-e újak? Mi van a régiekkel? Mennyire változott meg? És amiről beszélt itt a kedves műsorvezető is, hogy nem árt, hogyha vannak olyan bölcs emberek, akik legalább évente egyszer találnak annyi időt, hogy eljönnek, és tényleg egy szűrővizsgálaton bejönnek egy szakemberhez, és meg tudjuk őket vizsgálni legalább évente egyszer, és már sokkal nagyobb az esélye, hogy megelőzzük a melanómákat.
1: Adásunk végéhez érkeztünk, egy nagyon fontos gondolatot engedjenek meg a hallgatók, hogy tőlünk nyugatabbra az európai, nyugat-európai emberek nagyon sűrűen járnak szülésekre, és a rákos betegedésnek a felismerésének az aránya sokkal korábban történik meg, amely sokkal nagyobb esélyt is jelent az életben maradáshoz. Vegyük komolyan a szülésnek a fontosságát, és tényleg mi változtassunk magunkon ebből a szempontból, és tartsuk fontosnak ezt. Ha érzünk valamit, hogy valami nem stimmel, akkor ne halagassuk, mert ez a leginkább állandó probléma, hogy hát tudom, hogy el kell menni orvoshoz, de majd félek a választól.
2: Mi
1: a korai
2: van,
1: válasz. Igen. A korai válasz sokkal kisebb fájdalmat okoz, mint a későbbi.
3: Ez nagyon, nagyon jó gondolat, és ehhez nem is szeretnék semmit hozzáfűzni. Így van.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Zsupán Józseffel bőr- és nemi beteg gondozó szakorvossal beszélgettünk.
1: Köszönjük, hogy itt volt velünk.
3: Én is köszönöm.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra 19 percen köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket a különkedés második órához. Érkeztünk a szerdai adásunkban, és rengetegen vagytok velünk. Külön köszönjük, ha írtok, illetve hozzászóltok a mai adásunkhoz. Fent vagyunk a Facebook közösség oldalon, nem csak hallgathatok, hanem nézhettek is bennünket. Velünk van Sarolt, a Csicsó községből hallgatjuk a műsort. Külön köszöntünk szeretettel László, szép napot kívánok mindenkinek. Beregszázból vagyunk veletek. Erzsébet Nyírmegyesről írt Anett, sziasztok, szép napot kívánok minden hallgatónak. Adrián is köszönti a rádió hallgatókat. Irén is velünk van, ő pedig, ha minden igaz, Szegedről. Akkor Szegedről tart velünk.
3: Így van, így van.
2: Fontos, megjegyezünk, a Vodokanál Kárpát-vizek van egy felhívása.
3: Méghozzá nem is akármilyen, hiszen nagyon sok utcáról van szó, úgyhogy mindenki hegyezze a fülét, méghozzá arra hívja fel a figyelmet, hogy ma hibaelhárítási munkálatok miatt egy közép-európai idő szerint egy órától idéglenesen korlátozzák a vízellátást a Bohdánk-Mellicki utca részben, a Széchenyi utca részben, Vasút, Radán Balázs, a Határ, a Kisfaludi, a Damjanics, a Lehel, a Bercsényi, a Flórián, a Dédai, az Ipar, a Szilvai és a Strand utcákban, valamint a környező utcákban. Nyilván, amint a vízellátási munkálatok befejeződnek, igyekeznek minél előbb visszaállítani a vízellátást is.
2: Na, megyünk is tovább, a következő percekben pedig a kitekintő rovatunkkal jövünk egy újabb hírrel.
4: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
2: Elszürkült a világ, már az új autók 4/5-e színtelen, és ennek meglepő okai vannak. Azt látjuk, hogy nem szeretjük annyira a színeket, mint korábban.
3: Hát azt mondják, hogy a legtöbb új autó fehérben, majd feketében, utána szürkében, ezüstben kerülnek ki a szalonokból. Hát a fehér autó 33%, a fekete 23%, a szürke 19%, és az ezüst pedig 8%. Úgyhogy összesen az új autók 83%-a kerül ki ilyen ezekben a színekben.
2: Érdekes, hogy ez a fajta arány szinte a világ minden pontján is igaz. Kínában a fekete megelőzi a fehéret, de világátlagot tekintve az új autók túlnyomó többsége gyakorlatilag élettelen, monoton, sőt komor, szürke árnyalat, a szürke 50 árnyalatának a világát idézi, de vajon mi lett ennek az oka?
3: És mielőtt még elmondanánk, hogy mi ennek az oka, hát nagyon meglepő, mert hogy ugye természet ez tele van mindenféle színnel, ez egész világunk tulajdonképpen nagyon színes, pedig és mi tesszük azzá az igényeinkkel, hogy ilyen színtelen legyen, de például ugye a fekete színnek van egy ilyen régebbi legendája, egy korábbi automodellhez kapcsolható, mikor a 20. században kijött egy típusú autó.
2: Henry Ford autója, hogy akarjuk körülírni.
3: Igen, hogy köszönöm Zoltán, és a 20. században ugye egy fekete Ford modell jött ki, és tulajdonképpen a fekete színhez társították ezt az ipari forradalomnak a történéseit, és akkor ezért lett ennyire menő szín a fekete, és akkor így van az, hogy a fekete autók azok tulajdonképpen az elsők. Mondjuk számomra meglepő, hogy a fehér lett, mert én azt hittem eddig, hogy a fekete az, ami nagyon impozáns mindenki számára, de úgy tűnik, hogy a fehér az a szín, ami...
2: Érdekessége, hogy gyakorlatilag a 90-es években még azért találunk igazán tarka, barka, szar, mindenféle szint, amivel lehet találkozni, és valamikor már a 2000-es évek környékén egyre inkább jöttek arra, hogy az emberek azért a szolidság, a nemesség és az ilyen szürke világot talán tartják előre, mert a statisztikákat megnézzük, nincsen igazán nagyon nagy színvilágra szükség, mert annyira sok embert nem érint ez a vágy, az igény.
3: Hát igen, elvileg tulajdonképpen ahhoz lehet kötni, hogy azért is mondtam, hogy színtelenítjük tulajdonképpen a világunkat, mert hogy egy gazdasági szempontból sokkal könnyebb eladni a különböző szürke és tulajdonképpen színtelen termékeket, mert hogy a színek, meg a különböző ízlés az eléggé szubjektív. Most kinek tetszik a piros autó, valakinek a sárga tetszik, de a legtöbb embernek általában a fehér vagy a fekete.
2: Ahogy szokták mondani, semleges színű autót.
3: Igen. Hát igen, mert mit tudom én, hogyha férfi és nő vezet, akkor valószínűleg nem rózsaszínt veszünk a legjobb esetben, hanem...
2: A pink színűt, hogy mind a kettőnek
3: vehetünk. Mondjuk a piros az még teljesen jó szerintem, de hogy valószínűleg ehhez köthető, és a kutatók is, meg hát igazából a gazdasági szakértők is azt mondják, hogy sokkal könnyebb eladni a színtelen termékeket, mint a színes termékeket.
2: Igazából nem csak az autókra igaz, hanem a házakra, a bútorokra és mindenre, ami körbevesz bennünket, még a tollakra is, mert igazából a szürkét sokkal könnyebben elegánsnak tartják, és gyakorlatilag egyfajta kötelező standardé válik, a 2000-es évek után indul el, és az a minimalista szürke árnyat, igazából ez hozza a kifinomultságot és a nemességnek a szintjét, úgyhogy kimondottan érdemes, érdemes ezen elgondolkozni, és ha nem hiszitek, akkor kezdjetek el matatni, illetve nézelődni akár az autó között, illetve akár megnézi saját környezetünkben, milyen árnyatú bútrokkal, milyen árnyatú dolgokkal találkoztok.
3: Fehér, bézs, barna, cappuccino, kávé, úgyhogy igen, ezeket a színeket látom én is magam körül, meg ugye alapból a világban, vagy nem tudom, az én lakásomban is, de egyébként a fehér szín mellett még ugye az szóljon, hogy nagyon könnyű a fehér szint elvileg karban tartani, hiába azt hiszük, hogy nem.
2: Pláne az oldók esetében, hogyha valamilyen por van rajta, nem annyira látszik, hoppá.
3: Igen, hogy jól öregszik, elrejti a kisebb karcolásokat, hogyha autóról van szó, úgyhogy nem véletlenül a fehér szín elvileg a sokkal népszerűbb.
2: Ebben a tórában is egy újabb témával szeretnénk tovább dübörögni, a meghívott vendégeinket várjuk stúdiónk kerekasztalához, az Együtt Sáros Oroszír civil szervezet munkáját. Sáros Oroszírban az aktivitást szeretnénk bemutatni, és ebben két meghívott vendégünk is érkezik hozzánk, Mátyás Bihari Beáta és Gáti Gyöngyi a szervezet képviseletében, érdemes mindenképpen velünk tartani.
3: Mi már nagyon várjuk a beszélgetést.
2: 11 óra 25 perc van, zene után jövünk vissza a háttérben, Gáspár Laci énekel egy újabb zenét 2026-ból.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 11 óra 37 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádióhallgatókat és livestream nézőket. 0957-09-797-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat. Határon veszegeltek, vagy éppen a balesettel találkoztak, mindenképpen írjátok meg, örömmel veszük az infókat. És akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meghívott vendégeink érkeztek hozzánk.
2: Itt van velünk Gáti Gyöngyi, az Együtt Sáros Orosz Ilyet civil szervezet elnöke, illetve Mátyás Bihari Beáta, a civil szervezet tagja. Szóval nem most úgy, Gyöngyi Gáti, halová hromadskoj organizácii Razom za Orosijevo, tam Mátyás Bihari Beáta, predstavnice hromadskoj organizácii. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
1: Jó látni, hogy különböző közösségekben él a civil erő, és a háború ellenére is vannak megmozdulások, és vannak közösségek. Sáros Oroszival ismerkedünk a következő percekben. Mit kell tudni a településről, mit kell tudni az ott élőkről?
3: Tehát Sáros Oroszi egy régi település, mondhatjuk így, mert 766 éves, tehát egy Árpád-kori, jó mondom, Árpád-kori település. 90%-ban magyarok laktam, de eléggé kevesen lakták, vagy lakják mostanság, tehát különböző okok miatt, és tudjuk az okokat, jelenleg 300 körül él. 300 körüli a lélekszámunk. És ezekben ugye vannak gyerekek is.
1: A civil egyesület az miből alakul, milyen céllal jött? Mert lassan 10 éves munkára tekint vissza.
3: Igen, decemberben voltunk 10 évesek. 2015-ben az akkor a falu akkori polgármestere Gyurkó Miklós volt az, aki életre hívta ezt a civil szervezetet. Ő mondta, hogy szükségünk lenne egy ilyen szervezetre, és ki legyen a vezetője, és azt mondta, hogy legyek én akkor úgy megijedtem a feladattól, és azt mondtam, hogy biztos, hogy én alkalmas leszek erre, de az Úristen alkalmassá tett, mint ő az, aki alkalmassá tesz a feladatokra, hogyha ez az ő tervében benne van. Úgyhogy én hiszem és tudom azt, és vallom azt, hogy az ő akarata és terve szerint vagyunk itt, és vagyunk így.
2: Mi volt az az igény, ami miatt úgy érezték, hogy szükség van egy ilyen szervezetnek a létrehozására?
3: Hát az igény az volt, hogy összefogjuk az oroszi embereket, azokat, akik szeretnének tenni oroszi felemelkedéséért, úgymond. És láttuk a lehetőségeket is, hogy különböző pályázatokon úgy vehetünk részt, hogyha a civil szervezetként vagyunk ott. Nem csak azért, nem csak a civil szervezeten kívül tesszük a dolgunkat, hanem benne is.
1: Mik azok a területek, amelyeken valamilyen fajta munkát szerveztek? Uh-huh. Mik a csapásra vonalak ebben a közösségben?
3: Igyekszünk nagyon sok területen ott lenni, bár nem tudunk mindenütt ott lenni, de mivel kultúrmunkás is vagyok, tehát a községi könyvtár vezetőjeként jobban van rálátásom arra, hogy milyen a kulturális élet egy faluban. Ezért a kultúrára, hagyományőrzésre nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni, de voltunk már benne szociális programokban is, a Dorkász Kékvödör akciójában szoktunk részt venni. De emellett szemétszedési akcióink vannak, ami az idén 7. alkalommal került megrendezésre, amiben az iskola, így diákok és a tanárok is részt vettek, és tulajdonképpen ami a faluban történik, azt mondhatjuk azt, hogy közösen az iskolával végezzük, mert azok a diákok, akik az iskolába járnak, és azok a tanárok, ugyanúgy a falu lakói, és ugyanúgy a falu életét képezik, tehát ott vannak a programjainkban.
2: Milyen a közösségi élet a szervezeten belül? Hogyan veszi ki a részét maga a közösség a szervezeten belül?
3: Különböző programokat, ugye az előbb említett programokon kívül rendezvényeink is vannak, ami úgy szintén a szervezet az élenjárója, úgymond a kezdeményezője. Ilyen volt most szombaton például egy kis katokoncertünk, aztán ilyen lesz 3 hét múlva gyereknapunk, de citerás találkozó volt ugye egy hónappal ezelőtt, annak is a szervezete a mozgatója, úgyhogy...
1: Jön a kérdés, hogy milyen hatása van az életben, egy falu életében, amikor van egy civil egyesület, és ugye az iskolát említettük, mint egyfajta partneri viszony. Mennyire fontos az, hogy a tanintézményen kívüli foglalkozások, a gyerekek aktivizálódása, a közösség együttérzése ilyen szervezeteken keresztül működjön, hogyan látja ezt?
4: Hát én, mint iskolai igazgatóként ugye már 5. éve dolgozom az iskolában, és ugye aktív részt veszünk az iskolán kívüli programokban is ilyen szempontból, és Gyöngyikével is úgymond ilyen szempontból jó kapcsolatban is, és jó viszonyt ápolunk, és egymást segítjük, amiben kell. A gyerekeknek szerintem nagyon fontos az, hogy a tanulás mellett legyen kulturális programjaik, legyenek közösség összetartó események, programok, amiken azt együtt Sárosoros civil szervezet nagy hatással van, és sokban segíti őket. Tehát vannak furulya foglalkozások, citera foglalkozások, tánc szakkörre járnak a gyerekek beosztva a hét különböző napjain, és akkor, amikor van egy nagyobb községi megmozdulás vagy program, akkor a mi gyerekeink, az iskolában tanuló gyerekek nagy örömmel vesznek részt ezen az alkalmon. Én azt gondolom, hogy egy nagy közösség összetartó és kovácsoló ereje van ennek.
1: Beszéltünk a gyerekekről, szülők is, a hozzáállás mennyire formálódik ezáltal?
4: Én szerintem a szülők is aktív tagjai és részesei ezeknek az alkalmaknak, tehát szívesen segítenek bármilyen felkérésben. Tehát partnerek, én úgy gondolom. Partnerek úgy az iskolában is, az iskolai életünkben is, és a civil szervezet munkájában is aktív részt vesznek a szülők.
1: Háborús időszakot élünk, mennyire fontos, hogy ezekben az időszakokban mondjuk a közösségben egyfajta megtartó erőként legyen ott egy ilyen szerveződés, mert háborúban is számos programot láthatunk, amely megmozgatja a település aparaját és nagyját.
3: Én azt gondolom, hogy most még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a gyerekeket kivonzuk ebből a negatív légkörből, amiben élnek. Tehát ezért még fontosabb az, hogy olyan programokat szervezünk nekik, amiben ki tudnak kapcsolódni. Tehát amiben nem hallják azt, hogy háború van körülöttük, és nem hallják a rossz hangokat, hanem jó hangokat hallanak.
1: Nem is beszélve, hogy milyen hatása van a szülőkre, amikor látják, hogy programban, közösség van, nem vagyunk kevesen. Én magam is ezt tapasztalom az ényelegű dolgokból, hogy hát itt is vagyunk, ott is vagyunk, amott is vagyunk, ilyen is van, amolyan is van. Tényleg ilyen ebből a szempontból is tényleg egy más fókuszt ad az életünkben.
3: Igen, ezért is, tehát ezeknek a hatásoknak nem mondom, hogy hozadéka, de tehát ez 7 évvel ezelőtt is, és 10 évvel ezelőtt is látszott az, hogy nem olyan világ jön ránk, amilyen jó lenne. Éppen ezért hát a tehetség, a civil szervezet létrehozta a tehetséggondozó műhelyt, ami úgy szintén megint csak az iskolai diákjaiból áll. Tehát ezt működött nálunk a Boróka Néptánc Együttes, és működött nálunk a Hangra Forgó Könyvtári Együttes is. És azt a kettőt ötvöztük, úgymond azzal, hogy létrehoztuk a tehetséggondozó műhelyt, és ez a műhely is éppen ezért van, hogy azok a gyerekek, akik jönnek, azok ne negatív hangokat hallják, hanem a pozitívakat. És nem csak hallják, hanem tanuljanak is minél többet. Tanulják a magyar kultúrát, és tanulják az életet.
2: A 10 év alatt hogyan változott a civil szervezet tagjainak, résztvevőinek, vagy a gyerekeknek akár az igénye a programokat illetően? Mérhető-e a 10 év alatt ez a változás?
3: Létszámban mindenképpen, létszámban mérhető, de igényben nem. Én azt gondolom, most is van igény a tartalmas programokra. Most is meg tudunk mozgatni gyerekeket, gyerekek által szülőket, családokat, és mondhatom azt, hogy ha van egy nagyobb program, akkor az egész falu úgymond ott van, és részt vesz benne.
1: megmaradásunk egyik záloga, hogy ezek a mozgató elemek ott legyenek, és napi szinten azért valamilyen formát célt adjanak, közös összefogásban pedig erőt mutassanak. Mit kell tudni a tagokról? Kik vesznek ebben részt? Kik azok, akik segítik ezt a munkát?
3: Alapító tagjai voltak 10 évvel ezelőtt, de azok változtak különböző okok miatt, úgyhogy most tulajdonképpen mindenki tagja, aki a faluban él. Tehát aki ott él és szeretne tenni azért, hogy oroszi fejlődjön kulturálisan is és mindenféleképpen. Tehát a lehetőségeinkhez mérten fejlődjön a falu, akkor a tagjaink sorába veszük.
1: Mennyire érzitek azt, hogy van ebben a fajta dologban változás 10 év alatt szellemiségben, közösségérzésben, összetartozás erejében? Láttok ilyen fajta gyümölcseket már?
4: Annyit szeretnék mondani, hogy hiába ön kevesen vagyunk, mert nagyon kevesen maradtunk a faluban, családok elköltöztek. Én azt veszem észre, hogy mégis annyira összetartó közösség vagyunk, és annyira családias a légkör ezeken az alkalmakon, meg az iskolai élet, az iskola utáni foglalkozásokon is, hogy a gyerekek egymást szinte testvérként szeretik. Tehát annyira a kevésből végül is ez a pozitívuma, hogy családias légkörben élünk és vagyunk, és így szerintem sokkal könnyebb tenni is a jót. Hogyha a mindennapjaink nem ellenségeskedéssel telnek, hanem tényleg szeretetben visszük véghez a dolgunkat.
2: Hát tulajdonképpen akkor ezt nevezhetjük igazi összekovácsoló, közösséget összekovácsoló erőnek.
1: Nagyon szépen köszönjük. Mindenképpen még hangzoljon a következő időszaknak a következő programtervei, milyen programmal készül a Sáros-Olaszi civil szervezet 2026 nyarán.
3: Hosszú távú terveink sajnos nincsenek. De a rövid távú terveinkhez hozzákapcsolódik az, hogy gyereknappal fogjuk zárni az idei tanévet, amit június 7-én szervezünk, ami különböző. Tehát a gyereknap, én azt szeretném, hogy minél felhőtlenebb legyen az a gyereknap, minél jobb programokat, tehát a légvár, gokart, körhinta, vattacukor, minden, ami szükségeltetik egy gyereknaphoz, az ott lesz. Tehát táborozások lesznek.
1: Vannak munkák, és a kerpetéletét is hozzátartozik, hogy hosszú távú célokat ritkán határozunk, meg így sokkal nagyobb biztonságban vagyunk, nem kell meglepődni, úgy tervezni. Ők a mának, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok felkérésünket, és beszélgetettünk a közösségetekről. Kicsit bemutathattuk itt a Sáros-Olaszi civil életet, a településnek az örömeit, illetve bánatát, de mindenképpen sok erőt és áldásunk a munkátokhoz. Óriási dolog ez.
3: Köszönjük szépen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gáti Gyöngyivel, az Együtt Sáros-Olaszi Civil Szervezet elnökével, illetve Mátyás Bihari Beátával, iskolaigazgatóval, az Együtt Sáros-Olaszi Civil Szervezet tagjával beszélgettünk.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
3: Jodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 Jodin FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: A vasorrú bába. Volt egyszer egy szegény favágó ember, de az aztán csak ugyan szegény volt. A bőre is a csontján száradt a rettenetes sok éhezéstől. Hát még a gyermekei. Uram Jézus, a gyermekei. Ezeknek már zörgött is a csontocskájuk, és mindenki széllebbenésre lefordultak a lábukról. Búsult a szegény favágó, a szíve is majd megszakadt, ha látta azt a sok éhező gyermeket. Mert sokan voltak ám, mint a rostalika, talán még egyel több. Egyszer aztán, mit gondolt, mit nem a szegény ember, vállára vette a fejszét, a gyermekeinek nem szólt semmit, s elment hazúról. Hogy hová megy, azt nem is tudta, de eltökélte magában, hogy addig meg nem nyugszik, míg a sorsa jobbra nem fordul. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által, s meg sem állott, míg egy erdőbe nem ért. Már szépen rá is esteledett, de még mindig nem állott meg. Botorkált elébb-elébb a sűrű rengetegbe, de bizony annak sem vége, se hossza nem volt. Mindegy, gondolta, már meg nem áll, ha a világ végéig tart is az erdő. De egyszerre csak gyönge világosság verődött az útjára. Megállt, aztán ismét megindult a világosság irányába. Ment, ment, s nem sokára egy kis házikó elé ért. Annak az ablakából jött a világosság. Nem sokáig gondolkozott, beállított a házikóba. Bánta is ő, ha az ördög lakik is abban. Azám egy lelket sem talált. Az asztal meg volt terítve szépen, étel-ital bőven volt rajta, az ágy is meg volt vetve, de hiába kajtatta fel a szobának minden zegédzugát, egy árva lelket sem talált. Ha nincs, nincs, mondta magában. Leült az asztalhoz, s evett, ahogy győzte. Hadd lakjék jól most már ő is egyszer az életben. Jól is lakott, mint a duda. Volt még egy pippadohánya, rágyújtott, s füstölt, mint egy kémény. Egyszer csak mit lát? Egy nagy fekete macska ül előtte az asztalon. De már ezen csodálkozott a szegény ember. Ő ugyan el nem tudta gondolni, hogy kerülhetett elébe ez a csúnya fekete állat. Mert csúnya volt, mint a sötét éjszaka. Már éppen le akarta kergetni, de mire meggondolta, a macska már eltűnt az asztalról, mintha csak a föld nyelte volna el. Hát, ilyen csodát még nem ettem. Morgolódott a szegény ember. Mikor jött, akkor sem vettem észre, mikor elment, akkor sem. Isten, Istenem, ne legyen, ha az ördög házába nem kerültem.
4: Jól gondoltad, szegény ember,
3: szólalt meg valaki e pillanatban.
4: Az ördögök házába kerültél.
3: És most már igazán megijedt a szegény ember. Iholni, ott áll előtte egy égtelen csúf öregasszony, kinek az óra tiszta vasból van, s olyan hosszú, hogy a földet verte. De kongott is a föld, mikor az órát hozzáveregette. Megijedt bizony, nem elég, hogy ezt sem látta, mikor belépett, de ez még az ő gondolatát is kitalálja.
4: Úgy van, úgy, te szegény ember, folytatta az öregasszony. Én a vasorrú bába vagyok, anyja az ördögök királyának. Hát ide jövél az én házamba, hiszen jó helyre jöttél. Mindjárt jön a fiam, s visz magával a pokolba.
3: Könyörgött a szegény ember, de nagyon, hogyha Istent ismer, ne vitesse őt a pokolba, mi lesz az éhező gyermekeivel. Mondta a vasorrú bába.
4: Ez csak úgy kerülheted el, ha magaddal viszel engem is a te hazádba.
3: Hiszen még csak ez kellett. Most már úgy megijedt a szegény ember, hogy majd felfordul.
4: Úgy bizony, ha elviszel. Neked úgy sincs feleséged, majd az leszek én, s meglátod, milyen jól gondját viselem a gyermekeidnek. Tejbe vajba fürözgetem, s hasábfával kenegetem.
3: Mit volt mit tenni a szegény embernek? Rá kellett, hogy álljon a vasorrú bába kívánságára. Elébb nagy tarisznyát teleraktak mindenféle jó étellel, egyet pedig arannyal, ezüsttel, s két tarisznyát föltettek egy szamárra, s azzal elindultak a szegény ember faluja felé. Már egy egész napot mentek, amikor megállapodtak az erdő közepén. Elővették az elemózsiás tarisznyát, s ettek, ittak, lakmároztak. Addig ettek, addig ittak, hogy a vasorú bába elszédült a sok bortól. A szegény embernek sem kellett egyéb. Fogta a fejszét, s olyat ütött a bába orrára, hogy mindjárt ketté törött. Nagyot ordított a bába, de az orra eltörésével az ereje is elveszett, s meg sem tudott mozdulni fektéből. hanem az orra akkorát kongott, de akkorát, hogy megrendült belé az erdő, és még a pokolba is lehallatszott.
0: Csű! Kiáltotta az ördögök királya. Az anyám orrát valaki letörte. Utána!
3: Szaladott ki a pokolból, mintha csak a szemét vették volna. De eközben a szegény ember sem tátotta a száját. Levette a szamáról az aranyas tarisznyát, és szaladott ő is, ahogy csak győzte a lába. Hallotta, hogy kiabál utána az ördögök királya.
0: Nézz vissza, te szegény ember, nézz vissza, nem bánod meg!
3: De volt esze, s nem nézett vissza. Nem is érte utol az ördögök királya, míg a szegény ember éppen a maga udvarába bé nem ért.
0: Hopp, megvagy, kiáltotta az ördögök királya. Te gyilkos, most szörnyű halálnak halálával halsz meg.
3: Eresz, kiáltotta a szegény ember, mert itt én vagyok az úr. De az ördög nem eresztette, húzta visszafelé. Hát egyszer csak a nagy lármára kiszalad a szegény embernek valamennyi gyermeke. Megörültek, de mennyire? Azt hitték, hogy az apjuk hozta az ördögöt, s azért hozta, hogy ők megegyék. Mindazt kiabálták.
5: Nekem az ördögöt, nekem, nekem!
3: Mindegyik egymaga akarta megenni. Aj, megijed erre az ördög szörnyűségesen. Ő még életében nem látott egy apának ennyi gyermeket. Ennek bizony fele sem tréfa. Ez a tenger sok éhes gyermek még felfalja őt, de úgy, hogy még egy porcika sem marad belőle. Most meg ő könyörgött a szegény embernek, hogy eressze szabadon.
0: Menj Isten hírével, mondta a szegény ember, mind a vízig szárazom.
3: Az ördögök királya szaladt, mint a veszedelem, vissza sem mert nézni. Pedig a szegény ember is eleget kiabálta,
0: nézz vissza, ördög, nézz vissza, nem bánod meg.
3: Dehogy nézett vissza. A szegény ember pedig ezután búját sem mondotta. A tarisznya aranyból, ezüstből gazdag ember lett, és most már úgy élnek, mint a hal a vízben. Úgy bizony.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс ФМ.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáv a Pulzus FM 92.1-en, ahol főszerepben egy olyan zenekar, amely az elmúlt két évtizedben milliók szívét hódította meg szerte a világon, a brit alternatív rock és pop ikonja, a Coldplay. Chris Martin és csapata 1996 óta folyamatosan új színeket visz a zenébe, miközben olyan slágereket alkottak, mint a Yellow, a Fix You vagy a Viva La Vida. Ma felelevenítjük legnagyobb dalaikat és bepillantunk a történetükbe is. Antal István vagyok, kezdünk. Vítanie radio slušajem s vami vedúci Antal István, bažajú harno provesti čas. Сьогодні програма музичний трек за участю групи, яка підкорила серця мільйонів у всьому світі за останні два десятиліття. Ікона британського альтернативного року та поп-музики Coldplay. Починаємо.

Lassan a végéhez is érünk mai zenesámunknak, ahol a brit alternatív rock és pop ikonja, a Coldplay-jel foglalkoztunk. Búcsúzik a szerkesztő és műsorvezető Antal István. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали хіти британського колективу Coldplay. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Radio Pulse FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
1: Zeneshav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. 92,1 FM.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjana 102. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa. Jodim FM.
1: Klasné radio. V dorohu.